Bay utána vinom, de gondolában, de meg kilo de adóra, bár azt én előtt érjem. Bár azok a lida, hogy kajkó, hogy be? Álló, hogy kajkó, hogy be?